0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Megbeszéljük. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
3: Döntött a parlament.
4: Összehangolt támadást
5: indítottak. Írőláncot
6: tiltakoztak. Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok szerint
8: felfüggesztették mentelmi jogát.
7: Közleményben tiltakoztak.
6: Több ezeren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
9: Jó estét kívánok, ez itt az Esti Gyors, a mikrofonnál Herskovics Eszter, a szerkesztő Vénagy Gyöngyi. Az éppen nagy lendülettel megújuló Fidesz, nagy lendülettel megújuló frakciójának legújabb tagja, Palóc André posztolta a közösségi oldalán, hogy idézem, magyar cégek, magyar munkahelyek, itthon fizetett adó, magyar gazdasági szuverenitás. A hangzatos cím alá egy képet is mellékelt az új hullámos szuverén, ezen munkavédelmi sisakban látható Magyar Péter és Kapitány István, felettük a magvas fiatalos gondolat pedig a következő. Ha egy cég magyar, az igenis érték. Őket kell támogatni az uniós forrásokból, nem a külföldi energetikai szereplőket. Na már most a teljesen logikusan felmerülő, mire gondolt a költő kérdésre, természetesen nincsenek érvényes válaszaim. Hogy is láthatnám át egy feltörekvő új ellenzéki, újszerű gondolatmenetét, de pár észrevételem azért lenne. Kapitány István, feltételezem, a külföldi energetikai szereplőt testesíti meg a mellékelt illusztráción, ami bő iróniával szólva igazán ízléses, de legalább teljesen hamis sugallat. Hiszen itt Paksról van szó, szakmai döntésekről, kríziskezelésről, és nem arról, hogy hol dolgozott és kivel kokettál Palóc André szerint a miniszter. De még ennél is égetőbb kérdés talán, hogy pontosan milyen uniós forrásra gondolt a szerző. Arra, amelyik az előző kormány áldásos tevékenysége okán évek óta nem jön, miután végre sikeresen megállították Brüsszelt. Illetve ugyanarról az uniós forrásról beszélünk, amelynek folyósítását a hazaért papíron rettenetesen aggódó ellenzék épp elgáncsolni próbálja az Alkotmánybíróságnak benyújtott utólagos normakontrollal. Hiába na, nehéz az ellenzék tanoncok élete, no pláne, ha a rutinusabb kollégáktól is csak annyira futja, hogy tiszás önként kiáltanak, illetve megállítanak azt is, ha már így belejöttek ebbe a műfajba. De mi mást is várhatnánk attól az ellenzéki pártól, amelynek vezetője, immár a parlamenten kívülről, azt üzeni a híveknek, hogy noha kéne az a fránya szembenézés, a tanulságok levonása, de hát sajnos nincs rá idő, mert a haza hívószava ezekben a viharos, diktatórikus időkben annyira erős, hogy elnyomja a lelkiismeret hangjait. Meg hát minek is az a kényszeres múltba révedés, hiszen, hogy egy régi, megújulás előtti időkből származó szlogennel éljek, előre megyünk, nem hátra. Legalábbis a társadalom nem fideszes része, biztosan.
10: Klubrádió.
11: Tények.
12: Vélemények.
13: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
14: 18 óra múlt 3 perccel, ez a lényeg, a Klubrádió hír összefoglalója mikrofonnál, Suba Krisztina híreink röviden, megvan az Alkotmánybíróság új elnök helyettese. Magyar Péternek nincs vétójoga abban, hogy ki lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tovább apad a Duna, miközben Paksnál folynak a vízszint mesterséges megemelését célzó munkálatok. Ezek közül a leggyorsabb a két bárka elsüllyesztése lesz, közölte Magyar Péter, és hétvégére visszatér majd a hőség. Következzenek a részletek. Három hónapra Cine Ágnest választották meg az Alkotmánybíróság elnök helyettesének. Az Alkotmánybíróság ma azért ült össze, hogy megtárgyalja az ellenzék normakontroll kérelmeit az alaptörvény 16. és 17. módosításával szemben, ideértve Súlyog Tamás köztársasági elnök menesztését és a 70 évnél idősebb alkotmánybírók szeptember 1-től bekövetkező nyugdíjazását. Arról még nincsen hír, hogy ezzel kapcsolatban történt-e valami, írja a HVG. Jogi problémákra hivatkozva a Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő hivatala nem írta alá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jelenlegi főigazgató helyettesének, Szuvák Attilának a tábornoki kinevezését, tudta meg a HVG. Alapinformációi szerint Szuvák kinevezésével kapcsolatban az állományban más kifogások is vannak. Személye belső feszültségeket szül, és úgy tudni, hogy az állomány nagy része nem fogadja el őt. A szakmai hozzáértését megkérdőjelezik, és összeférhetetlenségről is beszámoltak. Magyar Péternek nincsen vétójoga abban, hogy ki lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, és nincs is kiszemelt ember a pozícióra. Ezt mondta Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tisztelt elnöke a Telexnek. A hivatal elnöki és alelnöki posztjaira vasárnapig lehet jelentkezni. A pályázatot kiíró bizottság elnöke nem árulta el, hogy eddig hány jelentkezést kaptak. Sem a jövendőbeli elnöknek, sem az alelnöknek nem jelentkezhetnek olyanok, akik az elmúlt 6 évben bármilyen politikai tisztséget viseltek, vagy választott képviselők voltak, akár csak önkormányzatban is. Megfeszített tempóban folyik a munka Pakson, ahol a katonaság bevonásával új víz alatti gát épül az atomerőmű közelében. Magyar Péter miniszterelnök a délutáni tájékoztatón számolt be arról, hogy nehéz a helyzet Paksnál. Néhány centiméter víznek is óriási jelentősége lehet. A vízügyi szakemberek holnapra már csak mínusz 121 centi vizet jeleznek Paksnál. Vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 centis értéket a Duna, amikor a működő két turbinából egyet le kell állítani.
4: Valamikor vasárnap, hétfőn érheti el a mínusz 132 centis szintet a Duna, az előrejelzések szerint. Azaz a szint, ahol a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani, és a középtávú előrejelzések sem biztatóak, mert egészen ameddig ellát a vízügy, ez 6-7 nap. Ez azt jelenti, hogy 136, mínusz 136, mínusz 137 centi. Ugye 100, mínusz 140 centi körül van az a szint, ahol pedig a teljes atomerőművet le kellene állítani. Ahogy említettem, és ahogy tudják, jelenleg két turbina üzemel a 8-ból Pakson. A paksi atomerőműben majdnem 500 megawattot termel ez a két turbina. A teljes paksi termelés kiesése, ahogy korábban elmondtuk, csak a magyar költségvetésnek legalább 50 milliárd forintos kárt, veszteséget okozna havonta ezáltal a magyar embereknek, és hát ebben még nem számoltuk bele a magyar gazdaságnak, a magyar vállalatoknak, vagy akár külföldi vállalatoknak okozott kárt, amit a magas energiárak, az import árak okoznának.
14: A miniszterelnök közlése szerint a vízállás nagyjából pontosan 5-6 napra jelezhető előre, de inkább 3 napra. Aki azt mondja, hogy a jelenlegi helyzet hónapokkal ezelőtt látható volt, az lódít vagy hazudik. Rengeteg műszaki megoldást megvizsgáltak, de az Országos Atomenergetikai Hivatal álláspontja alapján volt, amit el kellett vetni ezek közül. A nukleáris biztonság ugyanis a legfontosabb, ezután jön a költségvetés, az energiahelyzet biztonsága, valamint a gazdaság és a lakosság megvédése. Magyar Péter közlése szerint a bárkák süllyesztése és a fenék küszöb egymást kiegészítő megoldások minden hatóság támogatását élvezik. A miniszterelnök bejelentette, a kormány arról döntött, hogy két projektet indít egyszerre, elkezdődött tehát a fenék küszöb építése, ilyen munkákra legutóbb 95-ben volt került sor. Ez tartósan segít majd megemelni a Duna vízszintjét Paksnál, és nem okoz semmilyen problémát egy későbbi árvízi helyzetnél. Ezzel párhuzamosan előkészítettek két bárkát süllyesztésre.
4: A fenékküszöb közvetlenül az atomerőmű hidegvíz csatornája mellett épül meg. Mindkét partról dolgoznak a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség és az egyéb szükséges szakemberek. Már egyébként megkezdődött mind a két oldalon a munka. Ha a folyamirányt nézzük, akkor a balparti, szárazon megközelíthető szakaszon a honvédség katonái fognak dolgozni, vagyis már megkezdték a munkát. Ez az a terület, amit az elhíresült helikopterrel készült felvétele lehetett látni, amely jelenleg úgy néz ki a Dunamedre, mintha egy sivatagba járnánk. Az erőmű oldalán, a jobb parti részen, a mélyebb részen, a nagyobb vízhozammal bíró részen a kijelölt vállalkozók a vízügyel együttműködve fognak dolgozni, vagyis hát dolgoztak. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött.
14: A Paksi atomerőmű hűtővíz ellátását segítheti a Dunán épülő fenékküszöb. A WWF Magyarország szerint azonban a beruházás az alvízi oldalon akár tovább is súlyosbíthatja az alacsony vízállás okozta problémákat. Gruber Tamás, a szervezet szakértője szerint a tárgy önmagában nem oldja meg a Duna vízhiányának problémáját, ezért a folyó alatti és feletti szakaszainak hatásait is folyamatosan vizsgálni kell. Hosszabb távon a vízgazdálkodás átalakítására, valamint az árterek és mellékágak újbóli bekapcsolására is szükség lenne.
8: Ilyen keresztirányú műveknek minden folyóra vannak hatásai, tehát egyébként ugye alvízen és felvízen is van hatása, hiszen ezért is épül meg. Ugye a megépítésének az elsődleges oka, hogy vizet tartson a fenéküszöb fölötti szakaszon, ugyanakkor azt tudni kell, hogy a Dunának ezen a szakaszán és más szakaszán is a meder mélyülés egy nagyon komoly probléma, tehát ugyanakkor a vízhozamok alacsony vízállásokkal folynak le jelenleg, mint évtizedekkel, 50-60 évvel ezelőtt, és egy ilyen fenéküszöb megoldása a problémát önmagában még nem feltétlenül tudja kezelni. Ezt tartjuk nagyon fontosnak, hogy a mostani gyors kivitelezés során is lehetőleg olyan megoldás, olyan munka készüljön majd el, ami ezt a hatást is figyelembe veszi, és mind a vízen megoldási lehetőségeket nyújt, illetve később esetleg alakítottak ezek a munkálatok, hogy nem csak a Dunának ezen a szakaszán, hanem hosszabb magyarországi Dunaszakasz, vagy éppen Magyarországról kitekintő más Dunaszakaszokon is ezt az összetett problémát kezeljék.
14: Megkezdődött Romániában a Csernavodai atomerőmű egyetlen még működő kettes blokkjának ellenőrzött leállítása a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős apadása miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt, közölte a cég. A Duna vízszintje szerdán elérte az atomerőmű számára kritikus mínusz 233 cm-es értéket, ma pedig újabb egy centiméterrel apadt. Közben Magyar Péter miniszterelnök azt posztolta ki, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz hétfőn azt követelte, csináljuk azt, amit a román atomerőműnél megtettek, nem hallgattunk rájuk. A paksi atomerőmű most is működik, a román atomerőművet ma legalább 10 napra teljesen le kellett állítani, írja a miniszterelnök. Végül a várható időjárásról, visszatér a hőség a hétvégén. Holnap általában napos időre számíthatunk, és 30-32 fokos csúcshőmérsékletre, csapadék nélkül továbbra is. Aztán szombaton már 35 fok lesz, vasárnap pedig már akár 37 fok is lehet, és csapadék ezeken a napokon sem valószínű. A részletekről Kulkai Ádám meteorológus számol be.
12: A hét legvégéig igazából érdemi változásra nem kell számítani időjárásunkban, tehát marad változatlanul az anticiklonális időjárási helyzet. Nem, hogy csapadékra, de még nagyon felhőkre se kell számítani, tehát nagyrészt felhőtlen időben lesz részünk, viszont a hőmérséklet azért napról napra emelkedik, hétvégére már országszerte visszatér a hőség, tehát nagyrészt 30 és 35 fok között mérhetjük a maximumokat, sőt vasárnap már kevéssel e fölötti értékek is előfordulhatnak helyenként. Hétfőn egy hideg front megközelíti már hazánkat, északnyugat felül, akkor már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Egyes országrészek időjárásai között nem nagyon lesz eltérés. Legfeljebb vasárnap a nyugati és északnyugati ország részbe sodródhatnak felhők már, de igazából az ország legnagyobb részén felhőtlen lesz az ég. A hajnalok azért még frissítőbbek lesznek, tehát érdemes lesz előztetni, és ahogyan említettem, délutánonként kell számítani egyre melegebb időre a hét legvégéig.
2: A lényeget hallották. Esti Gyors, a hírek háttere.
3: Döntött a parlament.
15: Összehangolt támadást
14: törvényjavaslatot
15: nyújtottak be.
6: Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok szerint
3: feltüggesztették mentelmi jogát.
14: Közleményben tiltakoztak.
15: Több ezren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
13: Esti Gyors, a hírek háttere.
9: Jó estét kívánok, Herskovics Eszter vagyok. A mai műsorban beszélünk természetesen Paksról, fenékküszöbről, illetve a paksi vezetés által küldött, javasolt megoldásokról. Beszélünk vakcina infós e-mailekről, amit, mint tudjuk, propaganda célokra használt a kormány, és már megszületett a jogerősítélet, hogy ezt nem tehette volna meg. Illetve lesz összeállítás is a tegnapi részleges napfogyatkozásról. Már is kezdünk.
13: Esti Gyors.
9: Méghozzá itt van velünk Lel Ősi Miklós vízellátási mérnök, aki a dunakiliti duzzasztó és nagymarosi vízlépcső építésében is részt vett. Jó estét kívánok!
16: Jó estét kívánok!
9: Nemrég ért véget a sajtótájékoztató, ahol Magyar Péter elmondta, hogy újra apad a Duna, illetve ha megnézzük a vízügyi előrejelzéseket, nagyon rossz a helyzet, de azt is mondta, hogy néhány nap alatt megépülhet a fenékküszöb, illetve már meg is érkezett az egyik bárka, amit végszükség esetén elsüllyesztenek egy másik bárkával együtt. Ön szerint megelőzhető a baj? Most ez a fenékküszöb, illetve a bárkák elegendőek lehetnek arra, hogy a szintén rekordalacsony vízállást valahogy megemeljék?
16: Hát ha a fenékküszöb hamar megépül, az szerintem megoldást fog jelenteni, mert minimum egy méteres duzzasztást ad, és az elegendő ahhoz, hogy megemelje a vízszintet. A bárkákról nem tudok nyilatkozni, mert Magyarországon még szerintem hasonló nem volt. A román példa van, de az igazából negatív. Nem tudom, arra nem tudom, de a fenékküszöb azt... Az Lányi úrral volt múlt héten egy önöknél egy adás, ott én kifejtettem ennek a szükségességét, hogy ezt meg kell építeni. Most is tartom, hogy ezt meg kell csinálni. Lehet, hogy azt mondom, hogy ezt már hamarabb meg kellett volna csinálni.
9: Akkor egyetért azokkal a szakértőkkel, akik azt mondják, hogy ez egy nemzetközi bravúrnak számít, ahogy megépül ez a fenékküszöb?
16: Hát most, hogy bravúr vagy nem bravúr, ezt nem tudom, ezt ilyet már csináltunk máskor is, de szóval meg kell csinálni. Az lesz a bravúr, hogyha ez elkészül 2 hét alatt, az bravúr.
9: És akkor az a meg... Igen.
16: Az a meg lesz, az a megvan oldva, akkor Paksról nem kell leállítani. Az, ami rossz ér, hogy a Duna vízgyűjtő területén fönt Németországban, Ausztriában végig száraz minden. Nem esik, nincs csapadék, és nagyon-nagyon szükséges lenne, hogy ne legyen további apadás, mert hogyha utoléri a vízlépcső építését behozza, akkor sajnos még lemegy a vízszint, és elérheti a kritikus szintet. Akkor tehát csapadék mindenféleképpen kell.
9: Ami a hosszú távú megoldásokat illeti, megy ez a vita, hogy duzzasztógát, vagy nem duzzasztógát, ön hogy látja ezt a kérdést?
16: Én ezen nem vitáznék. Én, amióta tudom, én 85-ben is már építettem a vízlépcsőt, én csak vízlépcsőpárti vagyok. Ha most lenne vízlépcső, meg lenne ez a 3 vízlépcső, nem kellene beszélni Paksról, nem kellene problémázni, hogy van hajózás, ez működne, ez szükséges. Csak egy példa. Lehet, hogy nem sokan tudják, de már 1960-ban, az nem most volt, 60-ban, 61-ben, 65-ben már ez téma volt. Erről már vannak tanulmányok, hogy ezt a 3 vízlépcsőt meg kell építeni. Ugye a Nagymarosit, az Adonyit és a Fajszit. Ez elengedhetetlen a jövőre nézve, főleg, hogyha ilyen időjárás lesz, amire számíthatunk hosszú távon. Ezt meg kell csinálni. Másképp ez az ország kiszárad.
9: Az ellenzők viszont azt mondják, hogy ez nem nyújt a kiszáradás ellen tartós megoldást, illetve vannak a környezetvédelmi szempontok. Ön mit gondol ezekről?
16: Én azt gondolom, hogy van nekünk egy Tiszán 2 vízlépcső. Hogy ott a Kiskörei példaértékű Európában egyedülálló mesterséges tól, ami olyan élővilággal rendelkez, ami egyedülálló. És nincs feliszapodva, nincs feltöltődve, vizet tároz közel 150 millió köbmétert, abból látjuk még el mindig az Alföldet. Hogy bármilyen érdekes, de még a Tiszáról jön víz Békés megyébe, a Kettőskörösbe. Például most az a vízpótlással, míg Gyula is onnan kap vizet. Tehát ez egy bejáratott dolog. Senki nem tud ellene szólni. Csak azt mondják, hogy nem kell. De igen, nagyon hasznos. És ez a példa rá.
9: Azt is szokták mondani, de hát ez most konkrétan ugye nem az egész Duna szakasz, csak a paksi részt érinti, hogy nem az atomerő, tehát hogy az atomerőművet kéne a Dunához igazítani, és nem a Dunát az atomerőműhöz.
16: De miért? Hát ha a Dunának van, jelenleg most Paksnál a mai napon 70 millió köbméter víz folyik ki az országból. Óriási mennyiség. Pakshoz mennyi kell? 10 millió köbméter. Heted része. Megvan a víz, ott van, és ez ennél kisebb víz nagyon ritkán van. A Duna víz, a kis vízhozama hivatalosan Budapestnél 2500 köbméter. Most van 800. Tehát ilyen alacsony ritkán fordul elő. És egy duzzasztóval annyi vizet tartok, amennyit akarok.
9: Van még egy dolog, amit felszoktak vetni, hogy a Duna szabályozás, amit anno a múlt század, sőt 200 évvel ezelőtt azért csináltak, hogy az árvizektől megvédjék a Duna környékét, az most már nem aktuális, hiszen nem ez lenne a fő szempont. Ön mit gondol erről, és hogyha egyetért ezzel, akkor hogyan lehetne ezzel bármit kezdeni?
16: Ezzel nem kell kezdeni. Ezeket a Vásárhelyi Pár, meg a többieket, a Széchenyeket felkemelni a dobogó legmagasabb fogára, hogy ezt megoldották, mert az egész Magyarország egy vízjárta terület volt. Szabályozták, működött, az árvízvédelem működik, tehát itt meg kell tartani a vizet. A vizet úgy tudjuk megtartani, hogy duzzasztjuk. Ha már csak egy példát mondok, Ausztriában, Németországban, Szerbiában, Burgájában megvan a vízlépcső, Magyarországon nincs. Ez olyan, mint mikor megépítek egy házat, megcsinálom az alapját, meg a tetejét, és a falat meg nem építem meg. Ez ugyanígy van Magyarország ebben a helyzetben. Ezt meg kell csinálni.
9: Akkor most nézzük meg azt, hogy ez mindez mennyi idő, amiről beszélünk. Eleve a fenékküszöb, amire azt mondják, hogy tartós megoldás nem lehet, hogy mennyi ideig nem lehet tartós, tehát meddig tudjuk ezzel kihúzni, és mennyi idő, amíg mondjuk elkészülne mindaz, amiről ön beszél.
16: Hát ez nem mostani dolog, ezt csinálni kell ugye hatástanulmányt. Szerintem a Nagymaros terve az adott, tehát azt bármikor meg lehet csinálni, csak fel kell újítani, meg engedélyeztetni. A többit meg el lehet készíteni, mert tanulmányok vannak róla. Meg lehet tervezni, a tervezés 1-2 év, hogyha sietetjük, a kivitelezés meg 3-4 év. Ennyi, és akkor már működik minden. Nem is olcsó, de ha megnézzük, hogy most mennyiért építenek a Dunán hidat, a fölösleges, mert hogyha olyan terveztek volna, akkor meg lett volna a híd is egyben, mert annak a tetén ugyanúgy lehet közlekedni. Áramot termel, a hajózás biztosítja, öntözés biztosít, borzasztó sok rétű dolog egy duzzasztó. Csak ugye az emberebe beleplántálták annak ide, hogy nem jó. És most eljön az az idő, amikor azt mondjuk, hogy azért tüntetünk, hogy legyen vízlépcső, hogy legyen mit innunk, meg öntözni, meg termelni. Most itt tartunk.
9: Itt tartunk. Lelősi Miklós vizeletesi mérnök, aki a Dunakiliti duzzasztó és nagymarosi vízlépcső építésében is részt vett. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
16: Nagyon szívesen, bármikor.
13: Esti Gyors.
9: És folytatjuk a témát Barnabás István a Paks alpolgármesterével. Jó reggelt, elnézést, jó estét kívánunk.
17: Jó estét kívánok.
9: Hogy vannak most? Úgy értem, hogy látják, mennyire bizakodóak, hogy megmenekültek a legnehezebbtől, és nem kell már leállítani többet Paksot. Vagyis hát eddig se kellett, csak...
17: Igen, egy picit megkönnyebbültünk ugye ettől a döntéstől, hiszen a közvetlen azonnali veszély az úgy néz ki elhárult, tehát reméljük, hogy addig nem lesz már újra olyan annyira pici a Duna, most néhány centivel vagy magasabban fog talán a legmélyebbre menni. Most a mostani apadáson, most ugye ma reggeltől, vagy éjszakától már megint apadunk. Bízunk benne, hogy a jövő heti esők azok már jót fognak tenni a vízállásnak. De hát ugye csak egy picit könnyebbültünk meg, mert hát ezt meg kell vizsgálni, hogy ez mennyire tekinthető végleges megoldásnak. Én nekem van olyan gyanúm, hogy nem.
9: És akkor mi lehet a végleges megoldás, ha jól tudom, önök dolgoznak együtt energetikai szakemberekkel, és a kormány is nyilvánvalóan hajlandó együttműködni önökkel, hogy valamiféle végleges megoldást találjanak?
17: Hát ezt meg kell vizsgálni nyilván. Mi azért dolgozni, nem dolgozunk együtt energetikai szakemberekkel, csak kapcsolatban vagyunk néhányan. Meg kell ezt vizsgálni, hogy mi lehet a végleges megoldás. Mi szándékosan nem is írtunk be konkrét határozott állítást arról, hogy most vízlépcső, fenéküszöb, hűtőtorony, mi lehet itt a végleges megoldás, mert ez nem a mi dolgunk, ez a szakembereknek a dolga. És hogy az előző úrnak a mondókájába belehallgattam, amikor már bekapcsoltak engem is, az a maximális egyet tudok érteni, amit ő mondott, hogy igen, itt fetisizálva lett a vízlépcső ellenesség a rendszerváltás idején, és erről valahogy ebből ki kéne józanodni az országnak. Én úgy gondolom, és a szakemberekre kéne bízni a szakmai döntéseket.
9: Tehát önök akkor mindenben benne vannak, ha azt mondják, hogy a vízlépcső a megoldás, akkor a vízlépcső, lényeg az, hogy legyen valami végre.
17: Hát persze, nekünk nagyon fontos, hogy a régi atomerőmű üzemideje meg legyen hosszabbítva, és az továbbra is működjön, illetve hát nekünk nagyon fontos, hogy az új atomerő is megépüljön, de hát ugye ez nem nekünk csak a fontos, ez persze a városnak nagyon fontos, de ugyanaz a meggyőződésünk, hogy az egész országnak fontos kell, hogy legyen ez.
9: Beszéltek nagyon sokat szakemberek hűtőtoronyról, ami nagyobb atomerőművekben, akár itt a környezetünkben is működnek. Ugyanakkor azt is mondják, hogy ez a nagyon öreg régi Pakshoz, aminek hát nem tudjuk meddig lehet még hosszabbítgatni a működés idejét, már túl drága beruházás lenne. Nem tudom, hogy önök egyeztettek-e ilyesmiről, vagy fölmerült-e, hogy akkor ne a Duna vizét használják közvetlenül, hanem mondjuk ilyen szerkezet épüljön.
17: Hát Paks egy néhez nem nagyon merült föl. Hát, de hogy az előző úr elmondta, a Dunavíz az nagyon bőséges, még most a legkisebb, a létező valamikor előfordult legkisebb vízállás is bőven elég az atomerőmű hűtésének az ellátásához. És ugye a Dunába visszafolyik az a víz, tehát az ugyanúgy megy tovább az országból el. Tehát víz az van. A vízszint a lényeges dolog, hát a vízszintet kell emelni. De hát erre úgy tűnik, hogy most már kormányzat is erre rájött. Ugye most éppen egy gyors beavatkozás van folyamat, vagy kezdődött el tegnapi nappal, amivel meg lehet emelni ott a hidegvíz csatornával a vízszintet. Aztán majd azt, hogy ez végleges megoldásként, ami mind a két atomerőművet ki tudja a régit is, meg az újat is szolgálni, hogy az alkalmas arra, hát ez döntsék el a szakemberek, ez egy abszolút szakmai kérdés.
9: Hát erre akár a előző kormány is rájöttett volna, de ezt zárójelbe zárva.
17: Igen.
9: és ha már Paks 1-ről beszélünk, akkor Paks 2. Rosszatom ugyanis azt mondta az orosz állami atomenergiavállalat vezérigazgatója, ugyanis egy hírportálnak nyilatkozott, és azt nyilatkozta, hogy tartjuk magunkat az egyeztetett tervhez, mire Magyar Péter azt mondta, hogy azért vannak kétségei, illetve ugyanebben az interjúban elhangzott, hát én ezt burkolt fenyegetésnek érzékelem, hogy hát hogyha nem lenne, tehát mindenféle késedelem ebben a projektben, az elkerülhetetlenül hatna az egész ország fejlődésére és a lakosság jólétére is. Mit tudnak erről, hogy mi lesz most Paks 2-vel, vagy mi az, ami önökhöz eljut információ?
17: Nekünk az a dolgunk, hogy mi beszélő viszonyban legyünk a mindenkori Rosszatom mindenkori Paks 2 vezetése, hiszen mi, mint befogadó település, nekünk segíteni kell ezt a beruházást. Ezen kívül nyilván velünk nem fognak megtárgyalni üzleti, taktikai kérdéseket, se a kormányzati részről, se a Rosszatom részéről, de mi erre nem is vágyunk. Ez legyen az ő dolguk, és ezt őnekik kell intézni. Mi mindenben segítünk, hogyha valami igény támad felénk, hogy valamit csináljunk a közvélemény tájékoztatásában, bármiben itt Paksonakban, természetesen mi örömmel részt veszünk, de az ilyen gazdaságpolitikai kérdések, ez nem a mi dolgunk, és nem is akarjuk ebbe beleártani magunkat.
9: Az utolsó fél percben csak annyi, hogy hogy vannak most Pakson, minden rendben van az energiával, melegvízzel?
17: Persze, igen, hát a melegvizet azt még ha teljes leállás lenne, akkor is még egy-két hétig tudja az atomerőmű biztosítani, mint közben kiderült, de mi felkészültünk arra, hogyha ez bekövetkezne, ne adj Isten, akkor tudjunk segíteni a lakosságnak azon részén, amelyik a melegvizet szeretné használni napi szinten fürdésre, mosdásra, és otthon valami miatt nem tud melegíteni. Ott van, le vannak telepítve a fürdőkonténerek, az intézményeinket ellátjuk, ahol csak lehet alternatív vízmelegítési lehetősége. Hát mi ennyit tudunk tenni, meg fogjuk nyitni a közintézményeinket a lakosság előtt, ahol van olyan fürdő vagy öltöző, ami nem távfűtésre megy, ezt tudjuk mi szolgáltatni, fölkészültünk.
9: Barnabás István, Paks alpolgármestere, köszönöm szépen, viszont hallásra.
17: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
13: Esti Gyors, a hírek háttere.
9: Hegyi Szabolcs van itt velünk, a Társaság a Szabadságjogokért közéleti részvételi program szenior szakértője. Jó estét kívánok!
18: Jó estét kívánok!
9: Megszületett a bírósági ítélet, ami szerint jogsértő volt az előző kormány vakcinainfós propagandája. És akkor mindjárt az az első kérdés, hogy örülünk, de azért ez várható, vagy akár elvárható volt, nem?
18: Természetesen. Az adatkezelésre elég sokféle és elég szigorú szabályok vonatkoznak. A magyar információs és adatvédelmi törvénytől kezdve az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletig. Ezek elég világosan leszögezik azt, hogy adatkezelésre csak célhoz kötötten és csak megfelelő jogalap mellett lehet sort keríteni. És igazániból már az első pillanatokban nyilvánvaló volt, hogy ez a vakcinainfós regisztráció, ez nem pusztán arra fog szolgálni, hogy a kormány a járvánnyal kapcsolatos tájékoztatásokat nyújtsa, hanem ettől jóval szélesebb céllal gyűjtik az adatokat, és aztán ez be is igazolódott, mert ahogyan az ügyfeleinktől, meg másoktól is hallottuk, nem csak a járvánnyal és a Covid-dal, meg a vakcinákkal kapcsolatos információkat közölte itt a kormány, hanem a legkülönfélébb politikai témákban, nemzeti konzultáció témáival kapcsolatban, kampánnyal kapcsolatban küldözgetett e-maileket a polgároknak. És azt jogellenesnek ítélte a bíróság, kimondta a bíróság is azt, amit lényegében mindenki tudott.
9: Utalt rá, hogy már korábban is jelezték, egészen pontosan már 2021 elején jelezték, hogy visszaélhetnek ezekkel az adatokkal, de az meglepte azt, hogy ennyire? Mert azt lehetett tudni, sejteni arról a kormányról, hogy van egy ilyen szokása, hogy visszaél az adatokkal, de azért ez egy nagyon súlyos, még hozzájuk mérten is nagyon súlyos visszaélés volt.
18: Igen, előzetesen nyilván nem tudtuk felmérni azt, hogy meddig fognak elmenni, mennyire lesz súlyos a visszaélés a személyes adatokkal, de valóban sok kétségünk azért nem lehetett már a NER akkor, nem tudom, 11. évében, hogy túl sok gátlást nem fog a kormány figyelembe venni, és hogyha a politikai érdekeik úgy kívánják, hogyha a kommunikációs szempontjaik azt igénylik, akkor szemrebbenés nélkül használni fogják a vakcinainfós adatbázist.
9: Sok panasz érkezett a TASZ-hoz emiatt?
18: Érkezett panasz is, igen. Ezt most nem tudom megmondani, hogy mennyi, de több jogsegélykérés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy értetlenkednek a polgárok, hogy hát ők a vakcinainfóra iratkoztak fel, ők a járványkezeléssel kapcsolatban szeretnének tájékozódni, ehhez képest kéretlenül kapnak kampányüzeneteket, nemzeti konzultációval kapcsolatos üzeneteket, vagy csak úgy random a kormány számára éppen aktuálisan fontos kérdésekkel kapcsolatos üzeneteket a kormány álláspontjáról.
9: Nézzük akkor a következő lépéseket. A TASZ egyik közleményében írja is, hogy teljesen egyértelmű az első lépés, a célját vesztett adatbázist haladéktalanul törölni kell. Ez gondolom feltételezem meg fog történni, de ha nem történne meg, akkor annak milyen következménye lenne?
18: Vannak eljárások, intézmények, amelyek arra hivatottak, hogy, hogy ezt előírják és kikényszerítsék. Tehát, hogyha a jogosulatlan az adatkezelés, nincsen legitim célja, vagy, vagy nincsen jogalapja, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság erre felszólíthatja a kormányt ennek az adatkezelésnek a megszüntetésére, és hogyha ezt nem teszi, akkor, akkor újabb perben kell ezt kikényszeríteni.
9: És akkor a további lépésekről még írják, hogy az új kormány a kórházi arcfelismerő kamerás beléptető rendszerek megszüntetésével megmutatta, hogy képes pozitív lépéseket tenni, és valóban ez volt az egyik első intézkedés, és ez már csak közérzeti szempontból is nagyon fontos volt, de hát lenne itt még bőven mit tenni.
18: Igen, egyfelől azt látjuk, hogy, hogy az új kormány legalábbis itt az első intézkedése alapján a kórházi arcfelismerés megszüntetése kapcsán jó irányba indul el, és komolyabban veszi az állampolgárok személyes adatainak a kezelésére vonatkozó követelményeket, és azt lehet várni, hogy akkor a további lépései is ezt fogják tükrözni. Ugye most van ezzel kapcsolatban, a vakcinainfóval kapcsolatban egy jogerős ítélet. Itt nyilván nem számítunk arra, hogy, hogy a kormány megmakacsolja magát, és a jogerős ítélet ellenére továbbra is fenntartja ezt az adatbázist, nagy Isten még használja is. Tehát azt gondoljuk, hogy a különösebb további lépések nélkül is helyre fogja tenni a kormányzat ezt a kérdést. És hát azt gondoljuk, hogy nyitott arra, meg elszánt arra, elkötelezett az iránt, hogy, hogy az adatvédelmi szabályokat betartsa, és ebben a tekintetben valóban számos további lépésre is szükség volna, amelyekre vonatkozóan megvannak a javaslataink is, tehát a legkülönfélébb területeken lehet pozitív lépéseket tenni, kezdve az rendőrségi arcfelismerő rendszerek korlátlan alkalmazásának a visszavonásától, tehát hogy ne minden szabálysértés esetében, hanem csak a súlyos bűncselekmények és súlyosabb szabálysértések esetében lehessen alkalmazni. Vagy mondhatnám azt, hogy a mesterséges intelligencia használatának az elterjedése az szintén felveti azt a problémát, hogy, hogy az állampolgárok számára nem átlátható, hogy az államigazgatásban hol használnak mesterséges intelligenciát, mely területeken használják a személyes adatokat mesterséges intelligenciával, mely területeken dolgozzák fel az állampolgárok személyes adatait mesterséges intelligenciával. Aztán lehet arról is beszélni, hogy a jogorvoslati lehetőségek is hát lehetnének bőségesebbek és hatékonyabbak, tehát hogyha arról van szó, hogy egy állampolgár azt tapasztalja, hogy visszaélnek a személyes adataival, akkor sokkal egyszerűbben, kevesebb költséggel, kevesebb adminisztrációval tudjon jogorvoslatért folyamodni. És hát aztán lehetne persze még tovább menni az állam transzparenciája felé is. Az információszabadságról szóló törvény elég határozottan írja elő azt, hogy átláthatónak kell lenniük az állami szervek működésének, és egy sor működéssel kapcsolatos információt proaktívan kellene nyilvánosságra hozniuk. Az előző kormány ebben a tekintetben sem jeleskedett, mi azt várjuk, hogy az új kormány ebben a tekintetben is komolyabban vegye a jogszabályokat.
9: Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért Közéleti Részvételi Program szenior szakértője. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
18: Én is köszönöm szépen, viszonthallásra.
13: Esti Gyors, a hírek háttere.
9: És itt van velünk Hász János, a 444.hu újságírója. Szervusz, jó estét kívánok.
19: Szervusz, jó estét a hallgatóknak.
9: Demján Sándor program egyik pályázatáról írtál, méghozzá arról, amely 2025 elején indult, és az volt a lényege, hogy minden vállalkozásnak legyen saját honlapja. Hát nem lett, és pénz sem lett, erre 7 milliárd forintos keretet különítettek el, és valahol eltűnt a pénz. Sajnos nagyjából minden neres történetnek ez a vége, hogy valahol eltűnt a pénz. Itt mi történt pontosan?
19: Hát itt pontosan az történt, ez egy ilyen részben egyszerűnek tűnő, de részben mégis megbonyolított pályázati program volt. Kis és mikrovállalkozásoknak volt ez kiírva, tehát a minden vállalkozásnak legyen honlapja, ez nyilván azoknak szólt, akiknek még nincs honlapja, vagy webshopja,

0: nyerték meg. Tehát a nyertek a pályázaton, attól még nekik nem volt pénzük se, honlapjuk se. Egy utalványt kaptak, amivel megkeresték az IT cégeket, és akkor azokkal az IT cégekkel szerződtek, az IT cégek megcsinálták, vagy csinálják a honlapot, webshopot, ki mire nyert, ugye, vouchert, és ezeket az IT cégeket a voucher fejében ugye majd kifizeti az állam. Így néz ki ez az elméletben. Ahogy mondtad, 25 elején indult a program, nagyjából 6000 mikro és kisvállalkozás nyerte el a jogot, hogy neki akkor mostantól már legyen honlapja, webshopja, bármilyen. És a cégek elkezdtek ezen dolgozni, 39 ilyen minősített beszállító volt. Ezekben voltak olyan ismert nagy cégek, mint a Telekom, a Jettel, a Van, a Billingo, és nyilván volt egy csomó olyan kis vállalkozás, akik ugye minősített szállítók lettek az informatikai szektorban ismertek, de hát egyébként a laikus ember nem ismeri a nevüket. Meg voltak a vállalkozói, akár ilyen párfős kis fejlesztő cégek. És a program lefolyt, a honlapok egy része elkészült, évvégén már volt nagy diadalítás bejelentés, meghirdették a második ütemet, a kifizetések viszont nem valósultak meg, a kormányváltásig se, és tegyük hozzá, hogy a kormányváltás óta sem.
1: Igen, az arról mindjárt beszélünk még, hogy nem történt azóta sem előrelépés, de még térjünk vissza oda, hogy azt írott, hogy a programot a Neumann János közhasznú non-profit KFT menedzselte, ami a Nagy Márton által vezetett nemzetgazdasági tárca felügyelete alá tartozott, és akkor azt mondják az érintettek, hogy ez a KFT gyakorlatilag teljesen alkalmatlan volt arra, hogy ilyet menedzseljen. Ez lehetett a fő probléma, vagy hát azért nyilván voltak még problémák, hiszen ezek a kézen közön eltűnt pénzek, ezek általában mindig egy okra lehetett visszavezetni, hogy miért tűnnek el.
0: Igen, hát ez valóban egy két szállam futott a történet, az egyik, hogy kijelöltek egy olyan állami céget, ezt ahogy említetted, ezt a Neumann Non-Profit KFT-t, ami azok szerint, a vállalkozók szerint, akikkel én beszéltem, alapvetően alkalmatlan volt arra a feladatára, amire őt kijelölték. Nagyon bonyolultan írta ki a pályázatot. Azt fogalmazták, hogy az egész programkiírás egyes pontokon nagyon leegyszerűsítő volt, értelemzavaron leegyszerűsítő, más helyen viszont indokatlan túl bonyolított, tehát már az elejétől kezdve látszott, hogy meghaladta ez a képességeiket, és amikor jött az elszámolási menet, akkor aztán elkezdődtek ezek az időhúzó taktikák, a visszazavált számlák, a hiánypótlási igények, a túl bonyolított elszámolási felületek, és állítólag egy körben, ez ugye benne is van a cikkben, volt egy néhány százmilliós kifizetés, valójában a teljes programot 9 milliárd forinttal hirdették meg, egy körben tavaly ősszel, október, novemberben talán még fizettek ki, de ez néhány százmillió volt, és aztán utána már csak a papírozás ment az ide-oda pingpongozás a cégek és a Neumann között. És hát az, hogy ebből mennyi, hogy tűnt el, ugye én nekem az a gyanúm, hogy itt valóban nem történt kifizetés, de nem azért, mert ezt egy-két haveri cég felszippantotta, hanem azért, mert az államnak tavaly már nem volt pénze erre, és a programot nagyon szerencsétlen úgy fogalmazták meg 2025 elején, hogy nem volt benne automatikus garancia, hogy a 2025. december 31-e után átcsúszó kifizetéseket is fedezze a költségvetés.
1: Micsoda véletlen.
0: Hát az elejétől kezdve az szót megfogalmazva. Valóban volt a miniszterelnök, a Magyar Péternek, tehát a kormányváltás után a Magyar Péter miniszterelnök mondott olyat, hogy szerinte felül kell vizsgálni ezt a programot, mert szerintem ez is csak a baráti cégek kitömését szolgálta. És valóban volt is a programban minősített beszállítók között olyan, aki hát mondjuk úgy, hogy baráti viszonyt ápolt, és a K-Monitor korrupciós adatbázisában is megtalálható a neve. De hogy nem ez volt a cégek többsége, viszont most azok is szenvednek, akik mondjuk amúgy tisztességesen csak elvégezték a munkájukat, de hogy emiatt az általános átvizsgálás miatt, vagy valami miatt, meg a pontatlan szabályozás miatt egyelőre nem tudtak hozzájönni a pénzükhöz.
1: Egy percünk maradt akkor arra, hogy megbeszéljük, hogy most hol tart ez az ügy. Nagyjából sehol, tudom, de ez kicsit
0: nagyjából
1: kevesebb,
0: sehol,
1: mint egy perc.
0: Nagyjából sehol, kaptak a cégek egy ígéretet, hogy aki szeptember 30-ig elkészíti a teljesítőközlegásokat, megcsinálja a munkáját és benyújtja a számláját, azoknak még idén kifizetik talán november végéig a pénzt. De hát ugye vannak olyan cégek, akik tavaly évvégén már beadták a számláikat, tehát 9 8-9-10 hónapja finanszírozzák meg, hiszen a számla után